Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru?